Kedves hallgatóim, köszöntöm Önöket a TRT Magyar Rádió műsorában. Ma 2026. szeptember 15-e, KED. A mai adásunkban a hír összefoglalót követően Palesztina titkos történetei és a kedvenc uticéjénk legújabb epizódjait hallhatják. Ne felejtsenek el ellátogatni a honlapunkra www.trtmagyar.com-ra friss híreink, videóink és podcast epizódjaink érdekében.

A mai írösszefoglalón következik. A Pentagon főfelügyelői hivatala szerint az Irán elleni 4 hónapos légiháború, az Epic Fury hadművelet felemésztette az amerikai lőszerkészleteket és feltárta az utánpótlás szűk keresztmetszeteit. Február végén és június között a művelet 33 milliárd dollárba került. Ebből több mint 22 milliárdot csak lőszerre költöttek el. A veszteségek között szerepelt 4 megsemmisített F-15-ös, egy megrongált F-35-ös, 7 utántöltő tartálykocsi, valamint 30 lelőtt drón. A felügyeleti szerv ezúttal a precíziós rakéták és a légvédelmi elfogó vadászgépek hiányára figyelmeztetett. 13 ember megsérült, miután a Huszik rakéta és dróntámadást indítottak Szaúd-Arábia ellen. A csapások 3 város, Hamis Musaitot, Abhát és Taifot érték. A sérülések kisebb és közepes fokúak voltak. A szaudi vezetésű jemeni koalíció szerint a lehulló törmelékek 2 házat és 2 járművet is megrongáltak. Turki Al-Malki a koalíció szóvivője azzal vádolta a Huszikat, hogy szándékosan civileket és infrastruktúrát céloztak meg. A támadás a Huszik azon állításait követi, miszerint a szaudi repülőgépek 54 légi csapást hajtottak végre Jemenben, amelyekre az Irán által támogatott csoport azt mondta, hogy nem maradnak válasz nélkül. Recep Tayyip Erdoğan török köztársasági elnök kijelentette, Türkiye, Szaúd-Arábia és Pakisztán erős üzenetet küldött az iszlám világnak a mekkai közös védelmi megállapodás múlt hónapban történő aláírásával. Emellett elmondta, pozitív fejlemények kapcsolódnak a megállapodáshoz. Hozzátette, Türkiye továbbra is azon dolgozik, hogy segítsen az iszlám világnak leküzdeni a kihívást. Ankara a súlyát a régió mögé helyezte. Nem vehetjük félvárra ezt az ügyet, mondta. A palesztin kelet-jeruzsálemi kormányzóság arra figyelmeztetett, hogy az izraeli csoportok az Al-Aqsa mecset körüli vallási gyakorlatok megváltoztatására törekszenek. A tisztviselők szerint az úgynevezett templomi csoportok, zsidó, nacionalista és vallási szervezetek folyamatosan a Baba Rahma temetőben imádkoznak zsidó imájaként reklámozva azt, és heti összejövetelekre szólítanak fel a muszlim sírok közelében. A kormányzóság ragaszkodik ahhoz, hogy az Al-Aqsa mind a 35,6 hektáros területe kizárólag iszlám imahely maradjon. Továbbá arra figyelmeztetett, hogy az ilyen gyakorlatok normalizálódnak, a zsidó csoportok állandó jelenlétéhez vezethetnek a mecset körül.

0: OTRT Türkiye Hangya Radyo Yanak Hir Müşorat Hayak.
1: Somaliak fevunlar szerveztek, hogy megköszönjék Türkiye-nek az országok számára nyújtott támogatást. Nasra Bashir Ali, a szomáliai miniszterelnök hivatal kommunikációs és közkapcsolati igazgató helyettese a tüntetésről készült felvételeket a hivatalos Facebook oldalán osztotta meg. Ali a bejegyzésben azt írta, a török köztársaság Szomália mellett való kiállásaért és az országnak nyújtott támogatásaért különböző helyeken felvonulást rendeznek. Köszönjük Türkiye! A megosztott felvételeken látható, hogy a török részvevők megtöltötték a lelátókat, és a török, valamint szomáliai zászlókat tartottak a kezükben a szomáliai részvevők. A tüntetők egy nagy török zászlót kifeszítve fejezték ki hálájukat Türkiye Szomáliának nyújtott támogatásáért. Az izraeli hadsereg a fegyverszünet és a keret megállapodás ellenére folytatta a Libanon déli részén található települések elleni légicsapásokat, és hogy iskolai épületét is lelőtték. A libanoni hivatalos hírügynökség az NNA jelentése szerint az izraeli vadászgépek légicsapásokat mértek a dél-libanoni Hanin és Kantara településekre. Az izraeli vadászgépek célba vették a kelet Zaftar és felsőbb Navatia között fekvő Ain Eshremia térséget is. Több lakóházat légicsapás ért a Szúrvároshoz tartozó Mansuri településen. Egy másik légitámadás irányult Hanin ellen, amely célpontja volt az ENSZ ideiglenes libanoni erői UNIFIL egyik állásának. Végezetül. Dario Amodei, az Anthropic vezérigazgatója arra figyelmeztetett, hogy a mesterséges intelligencia gyorsabban fejlődik, mint azt irányítani hivatott védekező intézkedések, és arra sürgette a technológiai vállalatokat, hogy lassítsanak a fejlesztéseken. Független értékelőket, közös biztonsági szabványokat és nemzetközi megállapodásokat javasolt a mesterséges intelligencia ügynökeit érintő, közelmúltbeli biztonsági incidensekre hivatkozva, annak bizonyítékaként, hogy erősebb védelemre van szükség. A Microsoft eközben bemutatta saját humanista emire keretrendszerét, hangsúlyozva, hogy az embereknek kell kézben tartani az irányítást egy egyszerű üzenettel. Az emberek fontosabbak, mint a mesterséges intelligencia. Donald Trump, az Egyesült Államok elnöke különben átverésnek minősítette ezeket az egzisztenciális figyelmeztetéseket, azt mutatva, hogy a mesterséges intelligencia kockázatairól szóló vita messze nem dölt el. Trump korábban a Kínával vívott emi versenyről beszélt, mondván, hogy Peking egyetlen védőkorlátja Xi Jinping elnök. Kedves hallgatóink, ezzel a mai hír összefoglalónk a végére ért. Most Palesztina titkos történeteinek legújabb epizódját hallják. Palesztina titkos történetei.

Az előző részben a sivatagban az égboltra emeltük a tekintetünket, és a sötétségben egy fényt kerestünk. Vajon hogyan lehetséges, hogy egy csillag egyszer csak leszálljon az égből, és évszázadokon keresztül tovább éljen egy szentély kövein? Most ennek a fénynek a nyomába, Palesztina szívébe, Betlehembe indulunk. Ezúttal azonban a csillagot nem az égbolton keressük, hanem egy szentély mélyén, egy kőlap fölött találjuk meg. Egy szimbólum megértéséhez először is ismernünk kell azt a földet, amely táplálta és életben tartotta. Jeruzsálem közvetlen közelében, olajfákkal borított dombok között emelkedik Betlehem, Palesztina ősi városa. A hely a keleti kereszténység, a palesztínai őshonos arab keresztény örökség, valamint az évszázadok óta tovább élő vallási hagyomány egyik legélőbb szimbóluma. A város központjában pedig található egy hely, amely köré mindez a történelem szerveződött, a születés temploma és az alatta található születés barlangja. A keresztény hagyomány már jóval a nagy templomok felépítése előtt úgy tartotta, hogy ez az alacsony mennyezetű barlang az a hely, ahol Jézus megszületett. Krisztus után 339-ben Konstantin császár idején építették fel az első nagy bazilikát a Szent Barlang fölött. Az épületet a 6. században Justinianus császár uralkodása alatt újjáépítették.

Az UNESCO 2012-ben Jézus születési helye, a születés templomai Zarándokút néven felvette a helyszínt a világörökség listájára, és ezáltal védelem alá helyezte. Ez a bejegyzés egyben annak is bizonyítéka, hogy Palesztina milyen mély és jelentős örökséggel járult hozzá a világ civilizációinak történetéhez. Amikor belépünk a születés templomának kapuján, a történelem egymásra rakódott rétegeivel találkozunk. A 4. századból származó mozaikok nyomai, a 6. század monumentális kőoszlopai és a 12. századi keresztes királyság korából fennmaradt szent ábrázolások egymás mellett őrződtek meg ebben az épületben. A keresztes hadjáratok idején a nyugatról érkező latin keresztények és az ezen a földön élő ősi keleti közösségek egyaránt jelent voltak etető alatt. A különböző keresztény hagyományok pedig mind ott hagyták nyomaikat ugyanabban az épületben. Az idő múlásával birodalmak emelkedtek, és tűntek el, de ennek a helynek az emlékezete mindvégig fennmaradt. És amikor a templom alatt lefelé vezető keskeny lépcsőkön elindulunk, ennek az emlékezetnek a középpontjához érkezünk el. Amikor leérünk a születés barlangjába, alacsony mennyezet és különös, misztikus tamjén illat fogad bennünket. Ebben a helyiségben, amelyben lehajtott fejjel lépünk be, közvetlenül a születés oltár alatt, a márványpadló közepén egy 14 ágú ezüst csillag található. A csillag körül latin nyelven egy felirat olvasható, itt született Jézus Krisztus Szűz Máriától. A felirat alatt az 1717-es évszám látható. Ez arra az évre utal, amikor a katolikus ferencesek az ezüst csillagot a márványba helyezték. A csillag közepén egy kör alakú nyílás található. Az ide látogató zarándokok ezen a nyíláson keresztül benyújthatják kezüket, és közvetlenül megérinthetik azt a sziklát, amelyről a hagyomány úgy tartja, hogy Jézus születésének helye. A csillag körül pedig 15 ezüst lámpás ég megszakítás nélkül. Ezeket a lámpásokat a templom őrzésében résztvevő ősi keresztény felekezetek között osztották fel. 6 lámpás a görög ortodox közösségé, 5 az örmény apostoli egyházé, 4 pedig a katolikus latin közösségé. A csillag 14 ága nem véletlen. Történészek és kutatók ezt a számot a Szentírás két fontos elbeszélésével hozzák kapcsolatba. Elsőként Máté evangéliumának elején található nemzetségtábla kerül előtérbe. A szöveg szerint Ábrahámtól Dávid királyig 14 nemzedék telt el, Dávidtól a babiloni fogságig további 14, majd a fogságtól Jézusig ismét 14 nemzedék. A szám így a leszármazási sorozat teljességét és beteljesedését jelképezi. A 14-es szám egyik későbbi szimbolikus értelmezése pedig a kapcsolatot teremt a jeruzsálemi Via Dolorosa, vagyis a fájdalmak útjának 14 állomásával. Így a csillag szimbolikusan ugyanazon szám segítségével kapcsolja össze a betlehemi születést a jeruzsálemi szenvedés útjával. A vallási hagyományban Betlehem csillagaként vagy kelet csillagaként ismert fényről úgy tartják, hogy az vezette a keletről érkező bölcsöket. Ez a történet azonban a csillagászat történészeinek figyelmét is felkeltette. A tudósok több lehetséges égi jelenséget is vizsgáltak, amelyek a történet hátterében állhattak. Egy üstökös megjelenését a Jupiter és a Szaturnusz bolygók együttállását, vagy akár egy fényes szupernova robbanást. Ennek az ezüst csillagnak a története azonban nem csupán a hitről és a csillagászatról szól. A 19. században ugyanis a nemzetközi diplomácia egyik központi kérdésévé vált. 1847-ben az ezüst csillagot eltávolították a barlangból, majd eltűnt. Az esemény tovább mélyítette a keresztény felekezetek közötti konfliktust. A szent helyek ellenőrzéséért és végnökségért versengő Franciaország és Oroszország komoly diplomáciai nyomást gyakorolt az Oszmán Birodalomra. A csillag eltűnése tovább éleszte a vitát, fokozta a Franciaország és Oroszország közötti rivalizálást, és növelte az Oszmán Birodalomra nehezedő nyomást. Ezek a feszültségek jelentős szerepet játszottak abban a folyamatban, amely az 1853-ban kezdődő krími háborúhoz vezetett. Az oszmán kormány a válság megoldása és a térségben fennálló egyensúly megőrzése

0: őrzése érdekében 1853-ban új Jézus csillag elkészítéséről gondoskodott. Első Abdulmedzsid szultán utasítására az új csillagot a barlangba vitték, és a helyére helyezték. Ez az a csillag, amelyet ma is a születés barlangjában őriznek. Mindez megmutatja, hogy egy szimbólum nem csupán vallási jelkép lehet. A diplomáciával, a politikával és a palesztin földeken kialakult történelmi erőviszonyokkal is közvetlen kapcsolatban állhat. Ma, amikor Betlehembe látogatunk, a görög ortodox, az örmény és a katolikus hagyomány mellett, azt is láthatjuk, hogy ezen a földön élő őshonos palesztin-keresztény közösségek továbbra is életben tartják ezt az ősi örökséget. Különböző nyelveken elhangzó imák és szertartások visszhangoznak, továbbra is ugyanannak a ballannak a kövein. Betlehem csillaga körül évszázadok hite, diplomáciája, az oszmán örökség, az UNESCO védelme és Palesztina mély történelmi emlékezete találkozik egymással. A következő részben Betlehem földalatti ezüst csillagától, Jeruzsálem égboltja felé emelkedünk az aranykupolákhoz. A sziklamecset, vagyis a kubat a szakra építészeti elrendezéséről, arányairól és akusztikai sajátosságairól fogunk beszélni.
1: Palesztina titkos történetei.

Kedves hallgatóink! A kedvelt úti célok mai epizódjában ismét Ciprus történelmében folytatjuk az utunkat, és áttekintjük azt a II. Világháborútól az 1974-es ciprusi békehadműveletig. Így tanúi leszünk annak, hogyan váltak ezek az események nem csak egy sziget, hanem az egész kelet-földközi tengeri sorsát megváltoztató fordulópontokká. A II. Világháborút követően a ciprusi törökök az angol fennhatóság alatt próbálták megőrizni a jelenlétüket. Az angolok azonban nem adták vissza az alkotmányos jogaikat, amely fokozta a feszültséget a ciprusi török és görög közösségek között. A törökök Dr. Fazıl Küçük vezetésével szervezkedni kezdtek. ...1944-ben megalakult a Ciprusi Török Nemzeti Néppárt, majd 1949-ben a Ciprusi Török Intézmények Szövetsége. Ezzel szemben a görög oldal egyre radikalizálódott, így növekedett azok száma, akik az Enosis, azaz a sziget Görögországhoz való csatolását támogatták. 1955-ben pedig feltűnt a görögök által alapított Véres EOKA terror szervezet, amely először angol célpontok ellen hajtott végre támadásokat, azonban hamarosan ciprusi törököket is célba vette, ezzel fokozva a terror és a félelem légkörét a szigeten. Ennek hatására 1957-ben Rauf Denktash vezetésével megalakult a török ellenállási szervezet, a TMT. Az 1959-es zürichi és londoni egyezmények megteremtették a ciprusi köztársaság alapjait, amelyet 1960-ban kikiáltottak. A köztársaság ilyenek a görög Makarios lett, az alelnöke pedig Dr. Fazıl Küçük. Az alkotmány szerint a két közösség egyenrangú társalapító félként volt elismerve. Türkiye

0: Görögország és Nagy-Britannia pedig garanciavállaló államként a beavatkozás jogával rendelkeztek az esetleges megszegések ellen. Azonban mivel az Enosis nem valósult meg, a görög oldalon az elégedetlenség egyre nőtt. Hamarosan elkészült az Akritas terv, amelynek célja a törökök politikai és katonai meggyengítése, végül pedig a sziget Görögországhoz való csatolása volt. A 1963-ban Makarios alkotmánymódosításokat javasolt, amelyek korlátozták volna a törökök jogait. A törökök ezt elutasították. Ezt követően decemberben megkezdődtek a véres karácsonyként elhíresült támadások. A görög milíciák nőket és gyerekeket sem kímélve támadtak a törökökre. A legtragikusabb esetek közé tartozott a Kumszá mészárlás. A török ezred egyik tisztjének, Nihat Ilhan őrnagynak feleségét és három gyermekét a saját otthonuk fürdőszobájában gyilkolták meg. Ez a borzalmas gyilkosság rámutatott arra, hogy a két közösség közötti államszövetség ténylegesen megszűnt. A török miniszterek kiléptek a kormányból, majd az ENSZ békefenntartókat küldött a szigetre. Így a köztársaság kevesebb, mint három év után gyakorlatilag a görögök egyoldalú ellenőrzése alá került. 1963 után a törökök biztonsági okokból a sziget mindössze 3%-át kitevő, apró enklávéba kényszerültek. Ezek az évek támadások, kitelepítések és nélkülözések jegyében teltek. 1967-ben Görögországban hatalomra került az ezredesi dzsunta. Ekkor az Enosis hivatalos állami politikává vált. A ciprusi szélsőséges görög nacionalistákat közvetlenül támogatták, valamint az EUKB véres terrorszervezet is újra megjelent. 1964. július 15-én a görög dzsunta támogatásával Nikos Samson puccsot hajtott végre Makarios ellen. Ez a lépés megsértette a nemzetközi szerződéseket, illetve a törökök számára a teljes megsemmisülést jelentette. Türkiye élve a garanciavállaló államként ráruházott joggal 1974. július 20-án elindította a ciprusi békehadműveletet. Az okok nyilvánvalóak voltak. A görögök Enosis törekvései, az 1963 óta tartó etnikai tisztogatások, az 1974-es puccs, valamint a ciprusi török közösség biztonságának teljes felszámolása. Ebből kifolyólag a hadművelet nem tekinthető megszállásnak. Ez egy a nemzetközi szerződésekből fakadó legitim beavatkozás. A török hadsereg ezért indult útnak, hogy megvédje a ciprusi törököket, valamint helyreállítsa a szigeten az alkotmányos rendet. Kedves hallgatóink! A mai epizódunkban megvizsgáltuk a ciprusi törökök II. Világháború utáni fennmaradásukért folytatott küzdelmét, az 1974-es békehadműveletig tartó kritikus időszakig. Ez a történelmi időszak arra emlékeztet bennünket, hogy a múlt ismerete az egyetlen út a biztosabb jövő építéséhez. A ciprusi törökök 500 évet meghaladott történelmi és kulturális jelenléte a szigeten, nem pusztán a múlt öröksége, hanem a jövő záloga is. Szép napot kívánunk!
1: Kedvenc úti célom.

Kedves hallgatóink, a mai adásunk a végéhez ért. Tekintsük át együtt a nap legfontosabb híreit. A Pentagon felügyeleti szerve szerint az Irán elleni amerikai légicsapások mélyellátási szűk keresztmetszeteket tártak fel, és kritikus fontosságú lőszerkészleteket ürítettek ki. Az Antropik vezérigazgatója pedig arra figyelmeztetett, hogy a mesterséges intelligencia túllépi a jelenlegi védelmi intézkedéseket és globális biztonsági szabványok bevezetését sürgeti. Kedves hallgatóink, ezzel a mai adásunk a végére ért. Holnap ismét budapesti idő szerint 1 órakor találkozunk.